Ragash dat Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum mai fator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, magamagama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megekel, atsom tovab.